Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! A Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdon keresztül magyar nyelvű adásuk áruló.

Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világban mai epizódjának témája igazán érdekes. A szabadság lángjáról lesz szó, amelyet Abdulhamid Szulejmán Csolpan emelt fel. A témával kapcsolatban Dr. Jamil Duarci Beck nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését foglaljuk össze. Ha egy nemzet sorsát a költők változtatják meg. Abdulhamid Szulejmán Csolpán pedig pontosan ilyen személyiség volt. Nem véletlenül választotta Csolpán álnevet. A török gondolkodásban a hajnal csillag a sötétségben utatmutató jelképet jelenti. Egész életét annak szentelte, hogy utat mutasson az elnyomott Türkisztánnak. Andijában nevelkedett, elemi iskola és medreszei oktatásban részesült. Ismerte a török nyelvjárásokat, beszélt arabul, perzsául és oroszul. Csolpán nem csak költő volt, hanem gondolkodó, a kultúra katonája és népének ébresztője is. A jadidista értelmiségiek hatása alatt formálódott, közelről követte a török világ kultúráját és irodalmát, tollát pedig népe szabadságának szolgálatába állította. Csolpán nagysága nem csupán az elnyomás elleni haragjában rejlik. Igazi nagysága abban áll, hogy a szabadulás útját is megmutatta. Az ő felfogásában a nacionalizmus nem üres jelszavakat jelentett, hanem azt, hogy a nemzet először saját nyelvét, saját értékeit és saját iskoláit nyerje vissza. Regényeiben és gondolatvilágában hangsúlyozta, hogy a gyermekeknek először nemzeti iskolákba kell nevelkedniük. Meg kell tanulniuk saját népük nyelvét és értékeit. Majd ezt követően kell a tudomány és a modern ismeretek felé nyitniuk. Csolpán szerint tehát a nemzet és a haza felépítése nem csupán a határok védelmét jelentette, hanem iskolák alapítását, a nyelv megőrzését, valamint a műveltség felemelését is. Ma is ez a feladatunk, olyan nemzetékeket nevelni, amelyek gyökereiben a földhöz kötődnek, tekintetükkel azonban a horizontot figyelik. Van azonban még egy figyelemre méltó pont. Csolpán nacionalizmusa nem bezárkózó, hanem egyesítő nacionalizmus volt. Írásaiban Ismail Gaspiraldis eszméje emelkedett ki. Egység a nyelvben, a gondolatban és a cselekvésben. Csolpán tudta, hogy a török népek nem széthulva, hanem összefogva maradhatnak fenn. Ezért műveiben az egység gondolata nem puszta díszes mondatként jelenik meg, hanem egyenesen a megmenekülés receptjeként. Az a rend, amelyben a török világ népei nem feledkeznek meg egymásról, és nem maradnak közömbösek egymás fájdalma iránt. Az ő nagy eszményének lényege ez volt. És ma is erre van a legnagyobb szükség. Egy olyan testvéri rendre, ahol a népek válvetve állnak egymás mellett. Csolpán lelki földrajza a török iszlám világ volt. Olyan klasszikusok táplálták, mint Saad Shirazi, Hafiz, Ali-Shir Navi és Fuzuli. Érdeklődött az oszmán irodalom iránt, így tollában tovább éltette a török és az iszlám civilizáció közös emlékezetét. Ennél is fontosabb, hogy nem csak Türkisztán, hanem az egész elnyomott iszlám világ sorsát a szívén viselte.

Műveiben Indiától Kelet-Türkesztánig, Egyiptomtól Tunéziáig, Algériától Türkiéig rámutatott arra, hogy széles földrezi térségek szenvednek az imperialista nyomás alatt. Gondolkodásában a török identitás és az iszlám világ fájdalma elválaszthatatlan volt egymástól. Éppen ezért Csolpán különleges helyet foglal el a türk-iszlám világban. A türk identitás nem üres származási kérdésekre építette, hanem igazságosságra, szabadságra, elkölcsre, oktatásra, kultúrára és hitre alapozta. Az ő nacionalizmusa építő nacionalizmus volt. Azt akarta, hogy a lerombolt újra felemelkedjen, a szétszóródott újra egyesüljön, a sötétség pedig világossá váljon. A nők oktatásától a fiatalok neveléséig, a nyelv megőrzésétől a történelmi tudat kialakításáig húzódó gondolatvilága világosan megmutatja, milyen nemzetképet hordozott magában. Egy ilyen személyiség természetesen nem csak a saját korszakának, hanem ma is a török világ közös emlékezetének egyik legnagyobb alakja.

Amikor Anatólia megszállás alatt állt, az itt vívott függetlenségi harcot nem csupán Anatólia, hanem az egész török világ szabadságküzdelmének tekintette. Ezért ajánlotta Tufán című versét Anatólia győzedelmes hadseregeinek. Versében üdvözli a Szakária és az Inönü csatáit, a szabadság harcosait és a török hadsereget az elnyomottak bosszúálló áradataként ábrázolja. Ez nem pusztán irodalmi lelkesedés volt, hanem valódi testvéri nyilatkozat Türkisztántól Anatóliáig. Ha akkor Anatólia elbukik, Türkisztán reményei szerte foszlik. Ha pedig Anatólia talpra áll, az minden elnyomott török nép számára bátorságot ad. Csolpán ezt nagyon korán felismerte. Verseiben tehát nem csak Anatólia támogatása jelenik meg, hanem közvetlen felhívás az összefogásra is. Egyesüljetek népem! Hangzik a kiáltása, amely ma is élő és megrázó erejű. Miközben Türkisztánt akarta felemelni, ugyanabban a sorba helyezte a zászlót, a szívet, az állameszmét és a függetlenség vágyát. Ezért hazája nála nem pusztán földdarab, hanem egy szent hely, amely fölé zászlót kell emelni, és amelyért áldozatot kell hozni. Nyelve újra megtanít bennünket arra, hogyha a nemzeti egység csak szó marad, széthullás kezdődik. Ám ha a zászló, az iskola, a történelem és a közös eszmény találkozik, a nemzet újra életre kell. A szovjet rezsim el akarta hallgattatni Csolpánt, nacionalizmussal vádolva letartóztatták, majd 1938-ban agyonlőtték. Később pedig megpróbálták kitörölni a nevét az emlékezetből. Műveinek kiadását, birtoklását, sőt, még a nevének említését is bűncselekménynek tekintették. Azonban a gondolatokat nem lehet golyóval megölni. Évekkel később rehabilitálták, Üzbegisztán függetlenné válása után pedig művei ismét napvilágot láttak. Ez ismét arra emlékeztet bennünket, hogy azoknak az íróknak a művei, akik valóban a népükért írnak, talán későn jutnak el az emberekhez, de soha nem vesznek el. A Csolpán neve ma is él, az azért van, mert mindig a helyes oldalon állt. Ma a feladatunk nem csupán az, hogy emlékezzünk Csolpánra, hanem hogy meg is értsük őt, megértsük a török identitást védelmező állásfoglalást, azt a gondolatát, hogy a török népek együttműködése és szolidaritása nélkül nem lehet jövőt építeni, valamint azt a nagy látásmódját, amely Türkisztánt, Anatóliát és az egész török iszlám világot közös sorsközösségben látta, mert a nemzet és a hazaépítése éppen ezt jelenti, megújulni úgy, hogy ne feledjük gyökereinket, megerősödni úgy, hogy nem feledkezünk meg testvéreinkről, és a világ felé nyitni úgy, hogy nem veszítjük el nyelvünket. Csolpán egy csillag nevét viselte. A feladata ma az, hogy ne veszítsük szem elől azt az irányt, amit kijelölt, amelyet ez a csillag mutat. Kedves hallgatóink, dr. Jamila Duarcipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten egy újabb témával jelentkezünk.

Vajon tudja-e, hogy naponta hány gram rostot fogyaszt? Ha nem, akkor előfordulhat, hogy észrevétlenül veszélyezteti az egészségét. Azonban miért is olyan fontos a rostban gazdag táplálkozás? Nos, tartsanak velünk és fedezzük fel együtt!

Ma az egészséges életmód egyik legfontosabb alappilléréről lesz szó, a rostban gazdag táplálkozásról. Sokan nem tudják naponta mennyi rostot fogyasztanak, pedig ezzel akaratlanul is számos egészségügyi probléma kialakulását megalapozhatják. A szívbetegség

Docent dr. Elván Yilmaz Akyüz, az Isztambuli Egészségtudományi Egyetem Közösségi Táplálkozástudományi Tanszékének vezetője. Ezekre a kérdésekre adott választ a TRT Habernek. Miért olyan fontos a rost? Mert a rostban gazdag ételek fogyasztásának egészségre gyakorolt pozitív hatásai régóta ismertek. Akyüz ezt az alábbi szavakkal támasztotta alá. Az élelmi rost, más néven a táplálkozási rost az élelmiszerekben található meg, különösen a növényi eredetű ételekben, valamint vízben oldódó, illetve nem oldódó formái léteznek. Az, hogy oldódnak-e a vízben vagy sem, eltérő egészségügyi hatásokat eredményez. Mindkét forma nagyon értékes számunkra. Aki szerint a vízben oldódó rostok gélszerű anyagot képeznek, amelynek számos egészségügyi előnye van. Segítenek fokozni a tehetségérzetet a gyomorban, csökkentik a vércukorszintet, valamint hozzájárulnak a koleszterin kiürüléséhez a szervezetből. A vízben nem oldódó rostok pedig, mivel nem oldódnak fel, és az emésztőenzimek sem bontják le őket, felgyorsítják a bélmozgást és növelik a béltartalom térfogatát. Így segítenek megelőzni a székrekedést. Röviden összefoglalva tehát, a rostok mindkét típusa támogatja az immunrendszert és segít megvédeni a szervezetet a különféle betegségektől. A Kőz ezt egy példával is szemléltette nekünk. Mivel a vízben oldódó rostok megemésztődnek és fermentálódnak a szervezetben, hozzájárulnak a probiotikus baktériumok életben maradásához, valamint szaporodásához a belegben. Minél gazdagabb a mikrobiotánk, vagyis a bélflóránk, annál jobb lesz az egészségi állapotunk. Ezen kívül a nem oldódó rostok különösen fontosak a bélrendszer egészsége szempontjából, főként a vastagbélrák megelőzésében. A vízben oldódó és nem oldódó rostok valójában együtt találhatók meg az élelmiszerekben. Ezért nem mindig helyes egy adott ételről azt mondani, hogy vízben oldódó rostot tartalmaz. A küzérre az alábbi példát adta. Az alma belseje vízben oldódó rostot tartalmaz, míg a héja nem oldódó rostot. Ezért amikor egy egész almát eszünk meg, mindkét rost típust egyszerre visszük be a szervezetünkbe. Mennyi rostot kellene naponta fogyasztanunk? Az egészséghez szükséges napi rostbeviteli életkor és nem szerint változik. A küzérről fontos információkat osztott meg. Felnőttek esetében a nőknek átlagosan napi 25 g, a férfiaknak pedig 38 g rostbevitele a szükséges mérték. Gyermekeknél 2 éves kor után az életkorukhoz hozzáadva napi plusz 5 g rost fogyasztását javasoljuk az egészségük megőrzése érdekében. Minden növényi eredetű élelmiszer rostforrásnak számít. Az olajos magvak rosttartalma is kifejezetten magas. A Kjűz egy fontos részletre hívta fel a figyelmet. Ha nem fogyasztunk elegendő rostot, az azt jelenti, hogy kevés növényi eredetű ételt eszünk. Ez pedig arra utal, hogy túl sok állati eredetű élelmiszert fogyasztunk. Ennek következményeként negatív hatások jelenhetnek meg. Például szív- és érrendszeri betegségek, magas koleszterin szint vagy vércukorszint ingadozás. Emellett bizonyos daganatos betegségek, például a gyomor és bélrák kialakulásának kockázata is megnő. Amennyiben nem rostban gazdagon táplálkozunk, akkor nem követjük a mediterrán típusú étrendet sem. Ahogy mindig hangsúlyozzuk, az egészség szempontjából a mediterrán étrend rendkívül fontos. A küze mellett arra is emlékeztetett, hogy a bélrendszer gyakran második agynak is nevezik. Hozzátette, minél egészségesebben tartja valaki a beleit, annál egészségesebb lesz általánosságban is. Automatikusan csökken a daganatos és szívérrendszeri betegségek kialakulásának kockázata, valamint az elhízás, illetve a súlygyarapodás problémája is. Tehát, ha egészségesen szeretnénk táplálkozni és élni, nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek a kulcsa a rostban gazdag étrend.

Kiedyś algotuink autorő rádióma környelvódása melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.